jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változás jön a szépkártyáknál, sok a gond az étrend kiegészítőkkel, akár kiadós csapadék is eshet. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Változás jön a szépkártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vannak le a bent maradt összegből. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket ne nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Elindult az Agrárium 2026, a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele július 15-ig tart, és a teljes agrárszektort lefedi. Az összeírás országszerte mintegy 52 ezer egyéni gazdaságot és 14 ezer gazdasági szervezetet érint. A gazdasági szervezetek és a kiemelt egyéni gazdaságok online szolgáltathatnak adatot, míg a nem kiemelt egyéni gazdálkodók május végéig online, ezt követően összeírók segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek. Folytatódik a fővárosi átkelők tisztítása, vasárnap a Petőfi hídon dolgoznak. A hídmosást az északi, Pestről Budára vezető oldalon kezdik, utána következik a déli oldal. A közlekedőktől azt kérik, figyeljenek a külső forgalmi sávban dolgozó munkagépekre, és vigyázzanak a területen dolgozókra. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, emiatt többnyire erősen felhős, borult lesz az ég felettünk. Rövid napos időszakok kezdetben csak a keleti ország részben várhatók. Sokfelé lehet kiadós eső, zápor, néhol az ég is megdörrelhet majd. Élénk erős lökések kísérik az északnyugatira forduló szelet, akár viharossá is fokozódhat a légmozgás a záporok, zivatarok környezetében. A legmelegebb órákban 12-24 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: és kegyetlen, mint halottját az itt a gyöng.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Zajlik a parkolók takarítása Szolnokon. Útfelújítás indul Karcagon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket ne nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Zajlik a fizető parkolók takarítása Szolnokon. A munkálatok október végéig tartanak. Tudatta a szoljon.hu. A tisztítást ütemezetten, főként hétvégén végzi az NHS Zonuk ZRT, hogy a lehető legkevésbé zavarja a forgalmat. A társaság arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett jelzőtáblákat, mert az ott parkoló járművek akadályozhatják a munkát, és a felverődő szennyeződés kárt is okozhat. A szabálytalanul parkolókkal szemben intézkedhet a közterületfelügyelet. Az ütemtervről és az alternatív parkolási lehetőségekről a szolgáltató honlapján lehet tájékozódni. Megújul a Dózsa-György út Karcagon a református templomtól a Vágóhíd úti település tábláig. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a beruházás során a teljes útszakasz burkolata, patkája és árka is megújul. A munkálatok idején félpályás forgalomkorlátozásra kell számítani, lámpás és jelzőrös irányítással, ezért torlódások is kialakulhatnak. A kivitelezés a buszmegállókat is érinti, ideiglenes leszállóhelyeket jelölnek ki. A lakosságot arra kérik, hogy lehetőség szerint az ingatlanokon belül parkoljanak, és a bejárókat hagyják szabadon. A kommunális hulladék elszállítása a felújítás idején is zavartalan marad. A munkálatok várhatóan július közepéig tartanak Karcagon. Ma van a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek középpontjában.
3: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
1: A tartósan alacsony vízállás miatt pusztulni kezdhetnek a Tiszában álló több száz éves szolnoki híd cölöpök. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A 16.-17. századi törökkori és későbbi fahidak maradványai idén már május közepén láthatóvá váltak, jóval korábban a megszokottnál. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze szerint a tölgyfa szerkezeteket a víz védi, kiszáradáskor azonban korhadni, repedezni és deformálódni kezdenek. Minél tovább maradnak szárazon a közel 500 éves cölöpök, annál gyorsabban romlik az állapotuk. Az idei évben várhatóan elmarad a zöld árhullám is, amely korábban víz alatt tartotta a maradványokat. A régész szerint a megőrzéshez speciális konzerválásra és külön tárolásra lenne szükség. Erre azonban jelenleg nincs pénz. Jubileumi pontgyűjtő játék indult Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Szolnokon, Tiszaföldváron és Tiszafüreden érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A résztvevőknek kihelyezett kódokat kell megtalálniuk, a cél pedig legalább 150 pont összegyűjtése október 31-éig. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvénysorozat ma kezdődik Kecskemét és Lakitelek térségében. Majd szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat. Mondta el Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az Erdő Alapítvány elnöke.
4: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
1: Regisztrációhoz kötik a LOM elszállítását Szolnokon az idei évtől. A szoljon.hu információi szerint a jelentkezés már elindult, május 31-ig kérhetik a szolgáltatást az érintettek. Évente egyszer viszik el a feleslegessé vált tárgyakat, előre egyeztetett időpontban június eleje és év vége között. Egy ingatlan elől legfeljebb 3 köbméternyi hulladékot szállítanak el. Családi háznál a tulajdonos, társasháznál a közös képviselő intézi az igénylést. A kidobásra szánt dolgokat a megbeszélt napon az utcára kell kitenni, az épületbe nem mennek be a dolgozók. A változtatással tisztább környezetet és kevesebb illegális lerakót szeretnének. Szolnokon rendezik július 10-én a Sárkányhajó selejtező sorozat záró fordulóját, amely az egyetemi világbajnokságra juttatja a legjobb csapatokat. A 3 állomásos sorozat részeként Sárospatak és Szeged után érkeznek a versenyzők a Tiszaparti városba, ahol eldől, kik jutnak tovább. Minden fordulóban a két legjobb egyetemi csapat szerez indulási jogot az augusztusi világbajnokságra, melynek Sukkoró ad otthont. A versenyeket a Magyar Kajakkenu Szövetség szabályai szerint bonyolítják le, 10 fős egységekkel 200 méteres távon. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány. Mondta a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
5: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős mécsvádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Látványosan romlik a Szent István híd közelében fekvő szolnoki hajóroncs. Az egykori vasúszály a 70-es években süllyedt el, az alacsony tiszai vízállás miatt pedig az elmúlt években egyre többször bukkant elő. A szoljon.hu-nak a Damjanich János Múzeum régésze jelezte, hogy az elmúlt egy évben nagyobb károk keletkeztek a hajótestben, mint az előző évtizedekben. Kertész Róbert elmondta a lapnak, hogy a víz korábban megóvta a szerkezetet. A levegő és az oxigén viszont felgyorsítja a korróziót. A hajótest már annyira instabil, hogy rálépni is veszélyes. Az alfa és a Z generáció sajátosságairól tartott előadást Berecki Enikő generációkutató az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán. A szoljon.hu beszámolója szerint a mai fiatalok gondolkodásáról, kommunikációjáról és viselkedéséről is szó volt. Az előadás a pedagógusokat és a szülőket érintő mindennapi kihívásokat is bemutatta. Ismét változékonyabb időjárás körvonalazódik térségünkben. A napsütés mellett gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők is az égen. Időnként záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Nem egész napos esőre kell készülni, inkább gyorsan átvonuló csapadékgócok érkezhetnek. A szél több alkalommal megélénkülhet, főként záporok környezetében erősebb lökések is előfordulhatnak.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Hozom a legjobb zenéket, hogy a hétvége is jól induljon. Május 16-a van szombat, és ezen a reggelen velünk tart a Pets and Small a Turnaround-dal, na meg az LMC, övéké az indulás. Ez a Take Me to the Clouds Above Love. Rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, május 16-a van szombat, a névnaposok, a Mózesek és a Botondok, a születésnaposok között pedig Janet Jackson-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon 1989-ben kitört egy olyan botrány, amire szerintem mindenki emlékszik, hogyha így felelevenítem, méghozzá az, hogy a magyarországi matematikai érettségi tételsor kiszivárgott idő előtt, és emiatt érvénytelenítették az érettségit, és az évvégi matek jegyek lettek az érettségi jegyek is. Szerintem rengetegen jártak annó ezzel jól. A folytatásban pedig hamarosan hozom a témákat, az egyik például majd Alicia Keys-szel lesz kapcsolatos, addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Bekészítettem már a Pets and Small-t a Turnaround-dal, na meg most a Black Eyed Peas dalát indítom. Ez a Let's Get It Started itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, a Pets and Small-lal ébredhettünk, ez volt a Turn Around, szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai nap témáit is, hogy az egyik Alicia Keys-szel lesz kapcsolatos, 7 óra után kiderül, hogy mit hoz majd Alicia Keys magával, csak annyit mondjuk, hogy célegyenes beért az egyik projektje, de hogy az énekesnő mivel rukkol most elő, az majd 7 óra után fog kiderülni. 8 órakor a Red Hot Chili Peppers fog majd érkezni, nem is akármivel, 300 millió dollárral a zsebükbe, úgyhogy jönnek majd a részletek erről is, és végül 9 óra után pedig fociláz van, nem véletlenül, hisz a Bajnokok Ligája döntőjét itt rendezik Budapesten, és megvan, hogy kifújja majd a sípot, úgyhogy ez mind ki fog derülni, na meg szólnak a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. A rövid szünet után majd a Baha Mennel folytatom, ez lesz a Who Let the Dogs Out?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sok a gond az étrendkiegészítőkkel. Zajlik a parkolók takarítása Szolnokon. Útfelújítás indul Karcagon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Sok a gond az étrendkiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket ne nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Zajlik a fizető parkolók takarítása Szolnokon. A munkálatok október végéig tartanak. Tudatta a szoljon.hu. A tisztítást ütemezetten, főként hétvégén végzi az NHS Zonuk ZRT, hogy a lehető legkevésbé zavarja a forgalmat. A társaság arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett jelzőtáblákat, mert az ott parkoló járművek akadályozhatják a munkát, és a felverődő szennyeződés kárt is okozhat. A szabálytalanul parkolókkal szemben intézkedhet a közterületfelügyelet. Az ütemtervről és az alternatív parkolási lehetőségekről a szolgáltató honlapján lehet tájékozódni. Megújul a Dózsa-György út Karcagon a református templomtól a Vágóhíd úti település tábláig. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a beruházás során a teljes útszakasz burkolata, patkája és árka is megújul. A munkálatok idején félpályás forgalomkorlátozásra kell számítani, lámpás és jelzőrös irányítással, ezért torlódások is kialakulhatnak. A kivitelezés a buszmegállókat is érinti, ideiglenes leszállóhelyeket jelölnek ki. A lakosságot arra kérik, hogy lehetőség szerint az ingatlanokon belül parkoljanak, és a bejárókat hagyják szabadon. A kommunális hulladék elszállítása a felújítás idején is zavartalan marad. A munkálatok várhatóan július közepéig tartanak Karcagon. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét változékonyabb időjárás körvonalazódik térségünkben. A napsütés mellett gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők is az égen. Időnként záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Nem egész napos esőre kell készülni, inkább gyorsan átvonuló csapadékócok érkezhetnek. A szél több alkalommal megélénkülhet, főként záporok környezetében erősebb lökések is előfordulhatnak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Örömteli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: elveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM a legjobb zenék, az Élvezdet fogyaszthattuk el így reggelire a Punani Masszívtól. Szép reggelt kívánok mindenkinek, jön egy énekesnő, akiről nemrégiben egy dokumentumfilm jött ki, akiben elmondta, hogy a hírnévnek ára van. Ő Kylie Minogue, most az In Your Eyes-t hozza ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk jönnek, utána pedig a nap első témája majd 7 óra után, ami Erisha Keys-szel kapcsolatos, ugyanis célegyenesbe ért az egyik projektje, úgyhogy jön erről minden, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Egy kis olaszt elfogyasztunk reggelire, Gio Baggio-tól. Itt lesz velem majd a Funky Groove.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ma van a cöliákia világnapja. Veszélybe kerültek a tiszai híd cölöpök. Pontgyűjtő kalandjátékkal fedezhetjük fel a vármegyét. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma van a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek középpontjában.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondolja ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a glutén tartalmú ételekkel.
1: A tartósan alacsony vízállás miatt pusztulni kezdhetnek a Tiszában álló több száz éves szolnoki híd cölöpök. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A 16.-17. századi törökkori és későbbi fahidak maradványai idén már május közepén láthatóvá váltak, jóval korábban a megszokottnál. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze szerint a tölgyfa szerkezeteket a víz védi. Kiszáradáskor azonban korhadni, repedezni és deformálódni kezdenek. Minél tovább maradnak szárazon a közel 500 éves cölöpök, annál gyorsabban romlik az állapotuk. Az idei évben várhatóan elmarad a zöld árhullám is, amely korábban víz alatt tartotta a maradványokat. A régész szerint a megőrzéshez speciális konzerválásra és külön tárolásra lenne szükség. Erre azonban jelenleg nincs pénz. Jubileumi pontgyűjtő játék indult Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Szolnokon, Tiszaföldváron és Tiszafüreden érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A résztvevőknek kihelyezett kódokat kell megtalálniuk, a cél pedig legalább 150 pont összegyűjtése október 31-éig. Május közepén változékony, de egyre enyhébb időjárásra készülhetünk térségünkben. Gyakran kisüthet a nap, ugyanakkor mellette több alkalommal megnövekszik majd a felhőzet. Délutánonként elszórtan záporok és kisebb zivatarok kialakulására is van esély. A hőmérséklet napközben többnyire 18 és 21 fok között alakulhat. A hajnalok már kevésbé lesznek hidegek, több felé 10 fok körül maradhat a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Alicia Keys bizony visszatér a köztudatba, nem is akármivel, egy projektet fejez be, úgyhogy jönnek a részletek. Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 7 óra. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, május 16-a van szombat, és ebbe az órába is természetesen jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Indulunk Tate Thomas-szal, szól a Miss California.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hamarosan érkezik Alicia Keys vadonatúj projektje, a Keys 2, amely várhatóan még idén napvilágot lát. A lemez a 2021-es stúdióalbumnak lesz a hivatalos folytatása, az énekesnő pedig egy friss interjúban elárulta, a munkálatok az utolsó fázisban tartanak. Saját bevallása szerint az idő múlásával sokkal magabiztosabb és kreatívabban áll a zenéléshez, mint a karrierje legelején, amikor még csak kereste saját útját. Alicia Keys dalait legalább annyira szeretjük, mint a soron következő másik csodálatos énekesnő hangját. Rihannáról van szó, és az SOS-szel folytatom most az ébredést és a napindítást itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, Ákossal ébredhettünk, ez volt az Ember, maradj, szép reggelt kívánok mindenkinek, május 16-a van szombat, a névnaposok, a Mózesek és a Botondok, a születésnaposok között pedig Janet Jackson-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, és természetesen témákkal is készültem a mai nap reggelére, 8 óra után a Red Hot Chili Peppers érkezik majd, 300 millió dollárral a zsebükbe, de hogy ez mit jelent meg, honnan szedték össze ezt a sok pénzt, azt is el fogom árulni, és végül 9 óra után pedig belefújunk egy bírói sívba, a focipályára látogatunk el a sportrovatba, ugyanis megvan, hogy ki fogja fújni majd a sípot és osztogatni a piros lapot és a sárga lapot a BL döntőn a Puskás Arénába. Úgyhogy erre lehet számítani, na meg a legjobb zenékre. Itt lesz velem a Heavy D and the Boys, a Now That We Found Love-val a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Indul a muzsikál az erdő. Új rend a lomtalanításnál. Szolnokon zárul a sárkányhajó selejtező. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 16-a van, szombat. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvénysorozat ma kezdődik Kecskemét és Lakitelek térségében. Majd szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat. Mondta el Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az Erdő Alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is pár.
1: Regisztrációhoz kötik a lom elszállítását Szolnokon az idei évtől. A szoljon.hu információi szerint a jelentkezés már elindult. Május 31-ig kérhetik a szolgáltatást az érintettek. Évente egyszer viszik el a feleslegessé vált tárgyakat, előre egyeztetett időpontban június eleje és év vége között. Egy ingatlan elől legfeljebb 3 köbméternyi hulladékot szállítanak el. Családi háznál a tulajdonos, társasháznál a közös képviselő intézi az igénylést. A kidobásra szánt dolgokat a megbeszélt napon az utcára kell kitenni, az épületbe nem mennek be a dolgozók. A változtatással tisztább környezetet és kevesebb illegális lerakót szeretnének. Szolnokon rendezik július 10-én a Sárkányhajó selejtező sorozat záró fordulóját, amely az egyetemi világbajnokságra juttatja a legjobb csapatokat. A háromállomásos sorozat részeként Sárospatak és Szeged után érkeznek a versenyzők a Tiszaparti városba, ahol eldől, kik jutnak tovább. Minden fordulóban a két legjobb egyetemi csapat szerez indulási jogot az augusztusi világbajnokságra, melynek Sukkoró ad otthont. A versenyeket a Magyar Kajakkenu Szövetség szabályai szerint bonyolítják le, 10 fős egységekkel 200 méteres távon. Ismét változékonyabb időjárás körvonalazódik térségünkben. A napsütés mellett gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők is az égen. Időnként záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Nem egész napos esőre kell készülni, inkább gyorsan átvonuló csapadékócok érkezhetnek. A szél több alkalommal megélénkülhet, főként záporok környezetében erősebb rökések is előfordulhatnak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Back to Black Amy Winehouse-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és a mai nap, május 16-a, szerintem sokaknak emlékezetes egy botrányról, ami 1989-ben történt, ugyanis kiszivárogtak a magyarországi matematikai érettségi tétel sorok idővel előtt, és emiatt az évvégi matematikai lett az érettségi jegy. Szerintem ezzel nagyon sokan cserélnének. Én viszont nem változtatok semmit, nem cserélek. Jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A Lighthouse Family-vel megyünk tovább. Ez a High, itt a Best Time.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig hozom a Red Hot Chili Peppers-t, méghozzá nem is akármivel, 300 millió dollárral a zsebükbe, de hogy honnan szerezték mindezt a pénzt össze, és hogy mi lesz most az együttessel, az is ki fog derülni, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, egy finom kis funky, már itt lesz Mark Morrison-tól, a Return of the Mac-et hozza majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Zajlik a parkolók takarítása Szolnokon. Útfelújítás indul Karcagon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Zajlik a fizető parkolók takarítása Szolnokon. A munkálatok október végéig tartanak. Tudatta a szoljon.hu. A tisztítást ütemezetten, főként hétvégén végzi az NHS Zonuk ZRT, hogy a lehető legkevésbé zavarja a forgalmat. A társaság arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett jelzőtáblákat, mert az ott parkoló járművek akadályozhatják a munkát, és a felverődő szennyeződés kárt is okozhat. A szabálytalanul parkolókkal szemben intézkedhet a közterületfelügyelet. Az ütemtervről és az alternatív parkolási lehetőségekről a szolgáltató honlapján lehet tájékozódni. Megújul a Dózsa-György út Karcagon a református templomtól a Vágóhíd úti település tábláig. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a beruházás során a teljes útszakasz burkolata, patkája és árka is megújul. A munkálatok idején félpályás forgalomkorlátozásra kell számítani, lámpás és jelzőrös irányítással, ezért torlódások is kialakulhatnak. A kivitelezés a buszmegállókat is érinti, ideiglenes leszállóhelyeket jelölnek ki. A lakosságot arra kérik, hogy lehetőség szerint az ingatlanokon belül parkoljanak, és a bejárókat hagyják szabadon. A kommunális hulladék elszállítása a felújítás idején is zavartalan marad. A munkálatok várhatóan július közepéig tartanak Karcagon. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét változékonyabb időjárás körvonalazódik térségünkben. A napsütés mellett gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők is az égen. Időnként záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Nem egész napos esőre kell készülni, inkább gyorsan átvonuló csapadékócok érkezhetnek. A szél több alkalommal megélénkülhet, főként záporok környezetében erősebb lökések is előfordulhatnak.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. A legjobb zenék pedig jönnek sorba az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Mark Morrison, a Return of the Mac-kel az óra elsője, meg a Deep Dish-é, szól majd a Flashdance, és a Red Hot Chili Peppers-ről fogunk beszélni, akiknek most a zsebébe ott van $300 millió.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Úgy tűnik, a Red Hot Chili Peppers végleg behúzza a függönyt a jogdíjak körüli üzletelésben. A zenekar több mint 300 millió dollárért adta el a teljes hangfelvétel katalógusát a Warner Music Groupnak. Ez a lépés egy 5 éves folyamat betetőzése. 2021-ben a kiadói jogoktól váltak meg 150 millióért, most pedig több mint a kétszeresért adták el a rögzített zenei anyagaikat is. Az üzlet súlyát jól jelzi, hogy a Warner Music és a Capitol közösen 650 millió dolláros befektetési alapjának közel a felét a Red Hot Chili Peppers katalógusa tette ki. És jogos lett a kérdés, hogy miért pont a Warner. A párosítás tulajdonképpen papírforma volt, ugyanis a Warner Music Group már 1991-ben, vagyis a korszak alkotó Blonde Sugar Sex Magik album megjelenése óta a zenekar szakmai otthona. A mostani megállapodás pedig mind a 13 stúdióalbumot magába foglalja. A számok a háttérben. Azt gondoljuk, hogy ez a 300 millió egy csillagászati összeg, de bizony-bizony az éves bevétel utána 26 millió dolláros profitot fog termelni. A Red Hot Chili Peppers ezzel beállt azon legendák sorába, mint Bob Dylan vagy Bruce Springsteen, akik már életművük anyagi részét profi jogkezelőre bízták. Hivatalos kommentár ugyan még nem érkezett se a zenekartól, se a Warnertől, de a számok önmagukért beszélnek. A rock történelem egyik legjövedelmezőbb életművet cserélt gazdát. A legjobb zenék pedig most jönnek az ébredés és a napindítás mellé, és remélem gazdára találnak. Most Oli Marszal megyünk tovább. Ez a Dance With Me Tonight itt a Best-en. We've got a special treat for you tonight. I'm gonna call my friend Ali up here.

0: Best FM a legjobb zenék Zollával ébredhettünk. Ez volt a Sehova se passzolok, a folytatásba pedig jön egy igazán kis passzoló dal, hogy felrázza majd a reggelünket. A rövid szünet után Will Smith-t már hozom, a Getting Jiggy With It-tel, ez biztos. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ma van a cöliákia világnapja. Veszélybe kerültek a tiszai híd cölöpök. Pontgyűjtő kalandjátékkal fedezhetjük fel a vármegyét. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma van a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek középpontjában.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
1: A tartósan alacsony vízállás miatt pusztulni kezdhetnek a Tiszában álló több száz éves szolnoki híd cölöpök. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A 16.-17. századi törökkori és későbbi fahidak maradványai idén már május közepén láthatóvá váltak, jóval korábban a megszokottnál. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze szerint a tölgyfa szerkezeteket a víz védi. Kiszáradáskor azonban korhadni, repedezni és deformálódni kezdenek. Minél tovább maradnak szárazon a közel 500 éves cölöpök, annál gyorsabban romlik az állapotuk. Az idei évben várhatóan elmarad a zöld árhullám is, amely korábban víz alatt tartotta a maradványokat. A régész szerint a megőrzéshez speciális konzerválásra és külön tárolásra lenne szükség. Erre azonban jelenleg nincs pénz. Jubileumi pontgyűjtő játék indult Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Szolnokon, Tiszaföldváron és Tiszafüreden érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A résztvevőknek kihelyezett kódokat kell megtalálniuk, a cél pedig legalább 150 pont összegyűjtése október 31-éig. Május közepén változékony, de egyre enyhébb időjárásra készülhetünk térségünkben. Gyakran kisüthet a nap, ugyanakkor mellette több alkalommal megnövekszik majd a felhőzet. Délutánonként elszórtan záporok és kisebb zivatarok kialakulására is van esély. A hőmérséklet napközben többnyire 18 és 21 fok között alakulhat. A hajnalok már kevésbé lesznek hidegek, több felé 10 fok körül maradhat a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Anastasia és Eros Ramazzotti közösek ápráztatott minket el. Ez volt az I Belong to You. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 16-a van szombat. A névnaposok a Mózesek és a Botondok. A születésnaposok között pedig Janet Jackson-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Egy óra témánk pedig még hátra van. Irány a foci BL döntő. Megvan, hogy ki fogja fújni majd a sípot a PSG-nek és az Arsenalnak, úgyhogy jönnek a részletek. No, meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Ebből az órából van még hátra, úgyhogy Michael Bublé-t már bekészítettem. Az It's Beautiful Day-jel érkezik majd, a folytatás viszont a Shiny, itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 9 óra után a sportrovatba, a budapesti BL döntőre látogatunk el, ugyanis megvan, hogy ki fújja majd a sípot ezen a mérkőzésen, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az Ébredés és a Napindítás mellé. Tudunk majd ugrálni, hogy a reggel igazán energikusan induljon a Chris Cross-szal, ugyanis a jumpot már biztos, hogy hozom majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, de ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Magyarország legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Indul a muzsikál az erdő. Új rend a lomtalanításnál. Szolnokon zárul a sárkányhajó selejtező. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 16-a van, szombat. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvénysorozat ma kezdődik Kecskemét és Lakitelek térségében. Majd szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat. Mondta ezt Szabó Lajos erdőmérnök, a muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosítják.
1: Regisztrációhoz kötik a lom elszállítását Szolnokon az idei évtől. A szoljon.hu információi szerint a jelentkezés már elindult. Május 31-ig kérhetik a szolgáltatást az érintettek. Évente egyszer viszik el a feleslegessé vált tárgyakat, előre egyeztetett időpontban június eleje és év vége között. Egy ingatlan elől legfeljebb 3 köbméternyi hulladékot szállítanak el. Családi háznál a tulajdonos, társasháznál a közös képviselő intézi az igénylést. A kidobásra szánt dolgokat a megbeszélt napon az utcára kell kitenni, az épületbe nem mennek be a dolgozók. A változtatással tisztább környezetet és kevesebb illegális lerakót szeretnének. Szolnokon rendezik július 10-én a Sárkányhajó selejtező sorozat záró fordulóját, amely az egyetemi világbajnokságra juttatja a legjobb csapatokat. A 3 állomásos sorozat részeként Sárospatak és Szeged után érkeznek a versenyzők a Tiszaparti városba, ahol eldől, kik jutnak tovább. Minden fordulóban a két legjobb egyetemi csapat szerez indulási jogot az augusztusi világbajnokságra, melynek Sukkoró ad otthont. A versenyeket a Magyar Kajakkenu Szövetség szabályai szerint bonyolítják le, 10 fős egységekkel 200 méteres távon. Ismét változékonyabb időjárás körvonalazódik térségünkben. A napsütés mellett gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők is az égen. Időnként záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Nem egész napos esőre kell készülni, inkább gyorsan átvonuló csapadékócok érkezhetnek. A szél több alkalommal megélénkülhet, főként záporok környezetében erősebb rökések is előfordulhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Megvan, hogy kifújja meg a sípot, illetve osztogatja a lapokat majd a budapesti BL döntőn, úgyhogy jönnek a részletek, erről lesz szó a mai sportrovatba, na meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Beyoncé az If I Were a Boy-jal, a kezdés pedig Kelly C, szól a Trick Me.
0: Best FM.

Tesztefem a legjobb zenék a sportrovatban a mai napon terítéken. A foci nem lehet más, hisz a Bajnokok Ligája döntőjét itt rendezik meg a Puskás Arénában, és hivatalossá vált, hogy kifújja majd a sípot a döntőben május 30-án. Az UEFA bejelentése alapján a német Daniel Schiebert kapta meg a hatalmas feladatot, így ő vezeti ki majd a pályára a címvédő Paris Saint-Germaint és az Arsenalt. Én azt gondolom, hogy azért izgalmas lesz ez a döntő, bár mindenki a PSG Bayern München meccset tartott a döntőnek. Aláírom, tényleg nagyon jó volt. A szakértők is úgy vélekednek az Arsenalról, hogy nem igazán érdemli meg, hogy itt legyen. Én meg azt mondom, hogy azért az angol foci, és ezáltal az Arsenal is tartogat meglepetést. Ezt tudjuk nagyon jól, úgyhogy lehet, hogy a PSG egy kicsit nehéz helyzetben lesz. Ez már a jövő zenéje, és az is, hogy mivel megyünk tovább, ugyanis az ébredés és a napindítás mellé szólnak. A legjobb zenék itt a Besten, a Dersi Ghost indítom.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Chris Cross és a Jump, és a folytatásban is mozgásban maradunk. Csak mondok még pár infót a mai napról. A névnaposok a Mózesek és a Botondok, ugyanis május 16-a van szombat, és a születésnaposok között pedig Janet Jackson-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mozgásban maradás pedig a Gossipnek köszönhető. Ez a Move in the Right Direction.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen folytatom majd a legjobb zenékkel. Indul a Best hétvége, úgyhogy csak a reggel cserélem le, a délelőtre a zenék maradnak. Például olyan előadók társaságában tölthetjük majd szépen az időket, mint Nelly Furtado és Timbaland, ugyanis tőlük majd a Promiscuous-t már biztos, hogy hozom.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Zajlik a parkolók takarítása Szolnokon. Útfelújítás indul Karcagon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket ne nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Zajlik a fizető parkolók takarítása Szolnokon. A munkálatok október végéig tartanak. Tudatta a szoljon.hu. A tisztítást ütemezetten, főként hétvégén végzi az NHS Zonuk ZRT, hogy a lehető legkevésbé zavarja a forgalmat. A társaság arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett jelzőtáblákat, mert az ott parkoló járművek akadályozhatják a munkát, és a felverődő szennyeződés kárt is okozhat. A szabálytalanul parkolókkal szemben intézkedhet a közterületfelügyelet. Az ütemtervről és az alternatív parkolási lehetőségekről a szolgáltató honlapján lehet tájékozódni. Megújul a Dózsa-György út Karcagon a református templomtól a Vágóhíd úti település tábláig. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a beruházás során a teljes útszakasz burkolata, patkája és árka is megújul. A munkálatok idején félpályás forgalomkorlátozásra kell számítani, lámpás és jelzőrös irányítással, ezért torlódások is kialakulhatnak. A kivitelezés a buszmegállókat is érinti, ideiglenes leszállóhelyeket jelölnek ki. A lakosságot arra kérik, hogy lehetőség szerint az ingatlanokon belül parkoljanak, és a bejárókat hagyják szabadon. A kommunális hulladék elszállítása a felújítás idején is zavartalan marad. A munkálatok várhatóan július közepéig tartanak Karcagon. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét változékonyabb időjárás körvonalazódik térségünkben. A napsütés mellett gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők is az égen. Időnként záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Nem egész napos esőre kell készülni, inkább gyorsan átvonuló csapadékócok érkezhetnek. A szél több alkalommal megélénkülhet, főként záporok környezetében erősebb lökések is előfordulhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, május 16-a van, szombat, indul a Best hétvége. Jönnek a legjobb zenék, hogy jól teljen az időnk, legyen szó munkáról, házi munkáról, vagy éppen lazulgatásról. Mindenki meg fogja találni magának a magának valót. Itt lesz velem Nickelback a fotograffal, az órakezdés pedig 50 centé. Ez az In The Club.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zene.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és a Fehér Rózsa. Szép napot kívánok mindenkinek, május 16-a van szombat, a névnaposok a Mózesek és a Botondok, a születésnaposok között pedig Janet Jackson-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. És ezen a napon 1989-ben tört ki egy botrány, amire szerintem nagyon sokan emlékeznek, és valakinek pozitív volt mindez a botrány, ugyanis jól jött az, hogy kiszivárogtak a matematikai érettségi tételsorok, és emiatt úgy döntöttek, hogy az évvégi matematikai jegy lesz az érettségi jegy. Szerintem rengetegen menekültek meg a szóbelizéstől és a megbukástól. Sajnos ennek a botránynak köszönhetően minden esetre szép erre visszaemlékezni, legalább olyannyira, mint a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereire. Itt lesz például velem Nickelback a Fotográffal hamarosan, előtte viszont még meghallgatjuk Dario G-t és a Carnaval de Paris-t itt a Best 10.

0: Best FM a legjobb zenék. Prince varázsolt el minket a The Greatest Romance Ever szóldal, és a folytatásban egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a Kielef csapata, méghozzá ezzel a dallal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig az utolsó közös órán következik még hozzá, amit együtt töltünk a legjobb zenékkel. Bekészítettem már az Oasis-t, ők a Wonderwall-lal érkeznek majd.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
4: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
3: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. Veszélyes potencia növelőkre vadásznak a fogyasztóvédők. 300 milliós drogfogás 10 kiló kokó zalában. Bemutatták a foci VB himnuszát. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Csak a vizsgálat után lehet megmondani, mi okozta a gyomai vasúti balesetet, írt a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Csütörtökön siklott ki a Békés Intercity 4 kocsi a több mint 200 utassal. Ketten megsérültek, egy utas még most is kórházban van. Az biztos, hogy a szerelvény a megengedetnél jóval nagyobb sebességgel érkezett a kitérőhöz. Azt viszont a szakértőknek kell kideríteniük, hogy ez műszaki vagy emberi hiba miatt következett be. Sok a gond az étrendkiegészítőkkel, ezért már folyamatosan ellenőrzik ezeket, ahogyan vizsgálják a potencia növelők mellett a fogyást, zsírégetést ígérő készítményeket is. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívőjétől, Eitmann Norbertől.
1: Az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, árusított termékeket ne nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak. És természetesen olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
0: 10 kiló kokaint találtak egy szerb sofőr autójában Letenyénél. A NAV járőrei a Zalai város külterületén intették le a kocsit. Alaposan átvizsgálták, és 8 csomagot találtak benne. A gyors teszt igazolta a gyanút. Az anyag 300 millió forintot ér a fekete piacon. A police.hu oldal nem közölt további részleteket. Kezdeményezték a 24 éves férfi letartóztatását. Szűk egy hónappal a rajt, június 11-e előtt bemutatták a labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, a Dai Dai-t Shakira énekli, 16 év után ismét az ő száma népszerűsíti a tornát. A felvétel klipjében feltűnik Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Zinedine Zidane is. A Dai Dai olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk, ez a buzdítás japánul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a nótában. Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Az utolsó közös órán következik, de van még bennem lendület, hozom a legjobb zenéket, hogy jól teljen a szombat délelőttünk. Bekészítettem már például a TLC-t, a No Scrubs-szal érkezik majd a csapat, de a Coldplay is itt lesz az Adventure of Lifetime-mal, az órakezdés pedig Asher és Pitbull közösségé. Ez a DJ Gutter's Fall in Love.
3: Best

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Várni rád Nagy Bogitól, most pedig irányt veszünk, méghozzá irány Nagy-Britannia, és egy olyan együttes, ami a mai napig képes ilyen hangzásra és ilyen stúdió minőségre élőben is. Szerintem zseniálisak, Liverpoolból származnak, és úgy hívják őket, hogy a Simply Red. Most az Indata Lot of Love-ot hozzák ide a Bestre.

0: egyszer hazajutok, nem látsz majd többé, hiányozni fogok.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, a 90-es évek egyik ikonikus dala volt ez a TLC-től, a No Scrubs. Szép napot kívánok mindenkinek, május 16-a van, a Mózesek és a Botondok a névnaposok, a születésnaposok között pedig Janet Jackson-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenék sorát pedig még hamarosan folytatom, mert ebből az órából van még hátra. Lily Allen és a Smile már biztos, hogy itt lesz velem a rövid szünet után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Santanáik után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik B. Németh Dia, övé a délután egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen a mai napon is lesz Night Shift, méghozzá White Boy-jal, és hogyha szombat, akkor az R&B kedvencek terítéken, úgyhogy Slim Fit érkezik mellé a második órába, a legjobb zenéket pedig én holnap reggel hozom. Legközelebb a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig, Visszhal, szép délutánt, jó étvágyat kívánok a Best FM-mel. Na meg az Animal Cannibals-szel, az Ez is Tast indítom utoljára.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Azbeszt szennyezés, fontos döntések jöhetnek. 100 kilométeren át üldözték a miskolci álmokfutót, kiszáradtak a benzinkutak Kubában. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Hétfői ülésén tárgyal a kormány a Nyugat-Dunántúlt érintő azbeszt szennyezés kezeléséről. Számos településre kerülhetett az Ausztriából származó kőzúzalékból, Vas, Zala, valamint Győr-Moson-Sopronvár megyébe. Az élő környezetért felelős miniszter a héten jelezte, minden segítséget megadnak az önkormányzatoknak. Vajdos László hangsúlyozta, a veszély elhárítása után kifizettetik a felelősökkel a költségeket. Hozzátette, magyar-osztrák kormány közi tárgyalásokra is szükség lesz, tisztázni kell ugyanis, hogyan kerülhetett kereskedelmi forgalomba a szennyezett egészségkárosító építőanyag. Irán nem juthat atomfegyverhez, és ha ennek az az ára, hogy rövid távon felmegy az üzemanyag ára, azt vállalni kell, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, a közelgő félidős kongresszusi választások sem befolyásolják a közel-keleti válság rendezésével kapcsolatos döntéseit. Épp ezért, jegyezte meg, pusztán gazdasági megfontolásból nem fog belemenni akármilyen béke megállapodásba a teheráni vezetéssel. Vádat emeltek a miskolci álmokfutó ellen. A többszörös visszaeső tavaly májusban egy lopott kocsival ittasan autózott, és amikor megpróbálták megállítani a rendőrök, pokoli szágoldozásba kezdett. Úgy 100 kilométeren át üldözték, a városban, majd a strádán is rengeteg embert sodort életveszélybe. Áthajtott a piroson, többször is a forgalommal szemben ment, még megfékezték. Komoly fegyházbüntetés várhat rá. Egyik napról a másikra megduplázták az üzemanyagárát Kubában, 1 liter gázolaj átszámítva úgy 620, 1 liter benzin pedig 580 forintba kerül most. Csak hogy az amerikai olajblokád miatt nincs mit eladni, Havannában szinte az összes töltőállomás zárva maradt. A fekete piaci benzinárak eközben az egekbe szöktek, literenként 8 és 10 dollár közé, ám ezt a legtöbb kubai már nem tudja megfizetni. Ború, csapadék és szél, erre számíthatunk, mondom a részleteket. Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Május 16-a van, délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután velem Béni Mediával, és jó kis pörgős zenékkel, úgyhogy feldobjuk ezt a délutánt is. Érkezik is az óra kezdéseként a Have a Nice Day, a Bon Jovi 2005-ös azonos című albumának egyik legismertebb dala, ami az önállóságról és a kritikákkal szembeni ellenállásról szól.

Beszéljünk a legjobb zenék. Ma az ország nagy részén 14 és 22 fok között mérhetjük az értékeket. Hajnalig holnap reggel még eshet az eső, majd aztán csökken a felhőzet, és egyre több helyen süt ki a nap. Főleg délelőtt lehet erős az északnyugati szél, de egyébként az előrejelzések szerint 15 és 20 fok között alakul mindössze a csúcsérték.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk. Az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegyük figyelembe a sebességet korlátozó táblákat is. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópontban pedig a Budapest felé vezető felhajtó ágát lezárták, úgyhogy ott is figyelni kell nagyon. Aztán az M3-ason Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, így a forgalom a belső és az ellenkező oldal a belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. A 39-es kilométernél lévő Baktura aszó csomópont le- és felhajtóága mindkét oldalon járható. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Like no other.

0: Yeah. Come on. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Best FM. FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó dalokkal folytatjuk a délutánt, úgyhogy érdemes maradni. Itt lesz például Miller Dávid is. Ez lesz a Süt a nap, és Árás Boroborója is felcsendül perceken belül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Üzent végkielégítéséről a volt miniszterelnök. Ha megütöd, leülöd, egyre több támadás éri a vasutasokat. Eto vagy Fradi, este minden kiderül. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közösségi oldalán jelezte, amint megérkezik hozzá a pénz, átutalja a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak. Az erről szóló levelet is megosztotta. Magyar Péter a héten felszólította az előző kormány minisztereit, államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert szerinte tönkretették az országot. Tegnap pedig azt posztolta, hogy Orbán Viktor nem kapja meg 38 milliós végkielégítését. A miniszterek jótékony célú felajánlására egyébként rábólintott már a kabinet, ám Magyar Péter közölte, a kormányzat fogja elutalni az összeget a kárpátaljai gyermekotthonnak. Aggasztóan sok támadás éri a vasutasokat, volánosokat. Az év első 4 hónapjában 69 incidens történt, jóval több, mint tavaly ugyanekkor. A MÁV csoport folytatja, ha megütöd, leülöd kampányát. Arra hívják fel a figyelmet, hogy a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény, amire a zéró tolerancia jegyében reagálnak. A bizonyítást segítik a fedélzeti kamerarendszerek, valamint a jegyvizsgálóknak beszerzett csak nem 200 test. Kamera. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömsödön. Egyik barátja ugratta őt. Nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt. Az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. Este 7 óra tájban kiderül, hogy a listavezető Győr vagy a címvédő Fradi szerzi meg az aranyérmet a futball NB1-ben. Ha az Eto nyer Kisvárdán, biztosan bajnok. A Ferencvárosnak mindenképp több pontot kellene szereznie az Üllői úton az Zalaegerszeg ellen, mint riválisának Északkeleten, vagyis csak akkor végezhet az élen, ha a Győr botlik, az Eto 5-ször lehet befutó, míg az FTC összességében 37. sorozatban 8. bajnoki címért lép pályára. Erősen felhős lesz az ég, a Dunántúlon tartós esőre, másfelé záporokra, zivatarokra számíthatnak, főként délutántól megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Nyugaton 11-16, a Dunától keletre 17-24 fok jelenti majd a csúcsot. A vasárnap is nagyjából hasonló időt hoz, a Dunántúlon ritkuló felhőzettel, akár némi napsütéssel. A hétfő ott már derűs órákat is ígér, másfelé viszont még eshet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét mindenkinek, folytatódik a szombati bezdél, után elhagytuk az egy órát is, én Béni Meddia vagyok, és már is itt a Boró-Boró Árás egyik legnagyszerűbb slágere 2004-ből, aminek a különlegessége, hogy perzsa és angol nyelvet kever. Korábban ez egyébként ritkaságnak számított. Rádiózunk együtt ebben az órában is.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Tokas Miracle, a német fragma egyik legismertebb Eurodance slágere, ami 2000-ben robbant be a klubokba. A dal érdekessége, hogy két külön szám, a Tokas Stem és a Coco Star I Need a Miracle című dala összeolvadásából született, és nagyon népszerűvé tette. Európa szerte több ország slágerlistáján is az élre került, és hát bizony a szám a 2000-es évek elejé klubkultúra egyik meghatározó himnusza lett. A mai napig gyakran hallhatjuk különböző DJ-szettekben is. Ez már a Tokas Miracle, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék közlekedési infokkal folytatjuk. Az M3-ason például a Budapest felé vezető oldalon az 59-es jelű 60 kelet csomópont felhajtóágát lezárták, helyette az 55-ös jelű 60 Salgó-Tarján csomópontnál lehet felhajtani a főváros irányába. 60 térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat, ott a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal a belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Budapest irányába egyébként a 221-es és a 218-as kilométer között a leálló sávot lezárták, mert zajvédő falat építenek. Ami pedig az M4-est illeti Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fordam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hétvégét mindenkinek, itt a 2 óra, úgyhogy már is meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán érdemes maradni, hiszen a folytatásban felcsendül például a régi nyár is. Egy átdolgozás, Holányi Zsuzsi és Lotfi Megi közössét hallgatjuk, és dr. Béres is velük tart majd. A French Affair pedig a szexivel érkezik perceken belül, a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr,
4: de most új fejezet nyílik.
3: Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet.
4: Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok.
3: És a belépés ingyenes.
5: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
3: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék.
2: Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nőtt a MÁV csoport dolgozóival szembeni erőszakos támadások száma. Kínába megy az orosz elnök, zajlik az idei futókörök napja. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Jelentősen nőtt az erőszakos támadások száma a MÁV csoport dolgozóival szemben, míg tavaly az év első 4 hónapjában 41, idén ugyanebben az időszakban már 69 esetet regisztráltak. A legtöbb atrocitás a vasúti dolgozókat, főként a jegyvizsgálókat érte, de a buszsofőrök is egyre gyakrabban válnak célponttá. A társaság szerint a közfeladatot ellátó munkatársak elleni támadás bűncselekmény, ezért minden ügyben feljelentést tesznek. A biztonságot testkamerákkal, fedélzeti rendszerekkel és fokozott rendészeti együttműködéssel erősítik. Kedden 2 napos hivatalos látogatásra Kínába érkezik Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök Pekingben Xi Jinpinggel tárgyal a kétoldalú kapcsolatok további erősítéséről, valamint aktuális nemzeti térségi ügyekről. A program szerint több államközi megállapodást is aláírnak, emellett Putyin találkozik Li Qiang kínai miniszterelnökkel is. A vizit központjában Moszkva és Peking stratégiai együttműködésének további mélyítése áll. Szokatlan májusi hideg és rendkívüli vízszint emelkedés miatt ismét védekezik Velence. A várost a tengerár ellen védő gátrendszert 2 egymást követő estén is működésbe kellett hozni, ami ilyenkor ritkaságnak számít. A szakemberek szerint az idei május a leghidegebb az elmúlt 10 évben, miközben az éveleje óta már több mint 20 alkalommal aktiválták a mobil védelmi rendszert. Olaszország több régiójában közben viharriadó van érvényben, a szélsőséges időjárás miatt számos helyen lezárásokkal és korlátozásokkal készülnek. Futócipőt húzott az ország, 25 helyen zajlik a futókörök napja. Délelőtt 9 órakor kezdődött és 17 óráig tart. Az egyes helyszíneken minden lefutott kilométer a települések közös eredményét erősíti. A részvétel ingyenes, a cél pedig nem csak a mozgás, hanem a helyi közösségek összefogása is. Budapesten 5 helyszínen, emellett többek között Kaposváron, Szolnokon, Egerben, Székesfehérváron, Sárváron és Moson-Magyaróváron is futnak a résztvevők. Borult időnk lesz, többfelé kell esőre, zivatarra készülni. A részleteket azonnal mondom. Túlnyomóan borult lesz az ég, legfeljebb hazánk keleti felén szakadozott lehet a felhőzet, ott rövidebb napos időszakok is előfordulnak. A Dunántúlon tartós esőzésre, másút záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk, többfelé várható kiadós mennyiségű csapadék. A legmagasabb hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másút 17 és 24 fok között alakul, de a 20 fok feletti értékek a Tiszántúlon lesznek jellemzők. Késő estére 8 és 16 fok közé hűl le a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És az a szám, amelynek a központi témája az önbizalom és a vonzerő, miközben könnyed, táncolható Eurodance alapokra épül, lesz pedig nem más, mint a French Affair egyik legismertebb slágere, amit most 2000-ből indítok, a Sexit hoztam. 2 óra múlt néhány perccel, hello mindenkinek, én Béni Mentia vagyok. Rádiózzunk együtt!
2: Best

nem kopik. Beszefem a legjobb zenék. Jerry Halliwell és a Look at Me érkezik a folytatásban. Az énekesnő első szóló kis lemeze volt, miután kilépett a Spice Girls együttesből 1998-ban. A dal egyébként 99-ben jelent meg, és erősen reflektál a hírnévre, valamint a média figyelmére, egyszerre kritikus és ironikus hangvételben. A klipen Jerry több különböző karaktert alakít, ezzel is hangsúlyozva a hírességek szerepjátékát. Egyébként nagyon sikeres lett a dal Európában, és bizonyította, hogy Jerry önálló előadóként is megállja a helyét. Ez már a Look at Me, itt a Best FM-en.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zseb.

0: Ezt a FM legjobb zenék útinfókkal folytatjuk az M6-oson például Budapest felé. A 18-as kilométernél lévő Érdészak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan Budapest felé a 22-es jelű Érd dél Martonvásár csomópont felhajtóágát is lezárták, helyette a 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban lehet a főváros felé vezető irányba felhajtani. És ugyancsak az M6-oson Bátaszék után a B és a C alagút között a dilatáció szerkezetet javítják. A 168-es és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. A Himesházi Völgyhídon pedig a 180-as és a 182-es kilométer között a burkolatot javítják. Itt a főváros felé vezető oldal van zárva, és a Pécs felé vezető oldalon járható egy-egy sáv. Óvatosan, arra felé is jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: No, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jóci, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
1: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Zajlik a parkolók takarítása Szolnokon. Útfelújítás indul Karcagon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
4: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
3: Zajlik a fizető parkolók takarítása Szolnokon. A munkálatok október végéig tartanak. Tudatta a szoljon.hu. A tisztítást ütemezetten, főként hétvégén végzi az NHS Zonuk ZRT, hogy a lehető legkevésbé zavarja a forgalmat. A társaság arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett jelzőtáblákat, mert az ott parkoló járművek akadályozhatják a munkát, és a felverődő szennyeződés kárt is okozhat. A szabálytalanul parkolókkal szemben intézkedhet a közterületfelügyelet. Az ütemtervről és az alternatív parkolási lehetőségekről a szolgáltató honlapján lehet tájékozódni. Megújul a Dózsa-György út Karcagon a református templomtól a Vágóhíd úti település tábláig. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a beruházás során a teljes útszakasz burkolata, patkája és árka is megújul. A munkálatok idején félpályás forgalomkorlátozásra kell számítani, lámpás és jelzőrös irányítással, ezért torlódások is kialakulhatnak. A kivitelezés a buszmegállókat is érinti, ideiglenes leszállóhelyeket jelölnek ki. A lakosságot arra kérik, hogy lehetőség szerint az ingatlanokon belül parkoljanak, és a bejárókat hagyják szabadon. A kommunális hulladék elszállítása a felújítás idején is zavartalan marad. A munkálatok várhatóan július közepéig tartanak Karcagon. Ma van a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek középpontjában.
5: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondolja ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
3: A tartósan alacsony vízállás miatt pusztulni kezdhetnek a Tiszában álló több száz éves szolnoki híd cölöpök. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A 16.-17. századi törökkori és későbbi fahidak maradványai idén már május közepén láthatóvá váltak, jóval korábban a megszokottnál. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze szerint a tölgyfa szerkezeteket a víz védi, kiszáradáskor azonban korhadni, repedezni és deformálódni kezdenek. Minél tovább maradnak szárazon a közel 500 éves cölöpök, annál gyorsabban romlik az állapotuk. Az idei évben várhatóan elmarad a zöld árhullám is, amely korábban víz alatt tartotta a maradványokat. A régész szerint a megőrzéshez speciális konzerválásra és külön tárolásra lenne szükség. Erre azonban jelenleg nincs pénz. Jubileumi pontgyűjtő játék indult Jász-Nagykunszolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Szolnokon, Tiszaföldváron és Tiszafüreden érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A résztvevőknek kihelyezett kódokat kell megtalálniuk, a cél pedig legalább 150 pont összegyűjtése október 31-éig. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvénysorozat ma kezdődik Kecskemét és Lakitelek térségében. Majd szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat. Mondta el Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
6: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
3: Regisztrációhoz kötik a LOM elszállítását Szolnokon az idei évtől. A szoljon.hu információi szerint a jelentkezés már elindult, május 31-éig kérhetik a szolgáltatást az érintettek. Évente egyszer viszik el a feleslegessé vált tárgyakat, előre egyeztetett időpontban június eleje és év vége között. Egy ingatlan elől legfeljebb 3 köbméternyi hulladékot szállítanak el. Családi háznál a tulajdonos, társasháznál a közös képviselő intézi az igénylést. A kidobásra szánt dolgokat a megbeszélt napon az utcára kell kitenni, az épületbe nem mennek be a dolgozók. A változtatással tisztább környezetet és kevesebb illegális lerakót szeretnének. Szolnokon rendezik július 10-én a Sárkányhajó selejtező sorozat záró fordulóját, amely az egyetemi világbajnokságra juttatja a legjobb csapatokat. A háromállomásos sorozat részeként Sárospatak és Szeged után érkeznek a versenyzők a Tiszaparti városba, ahol eldől kik jutnak tovább. Minden fordulóban a két legjobb egyetemi csapat szerez indulási jogot az augusztusi világbajnokságra, melynek Sukkoró ad otthont. A versenyeket a Magyar Kajakkenu Szövetség szabályai szerint bonyolítják le, 10 fős egységekkel 200 méteres távon. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány. Mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
7: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős vécsládokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
3: Látványosan romlik a Szent István híd közelében fekvő szolnoki hajóroncs. Az egykori vasúszály a 70-es években süllyedt el, az alacsony tiszai vízállás miatt pedig az elmúlt években egyre többször bukkant elő. A szoljon.hu-nak a Damjanich János Múzeum régésze jelezte, hogy az elmúlt egy évben nagyobb károk keletkeztek a hajótestben, mint az előző évtizedekben. Kertész Róbert elmondta a lapnak, hogy a víz korábban megóvta a szerkezetet. A levegő és az oxigén viszont felgyorsítja a korróziót. A hajótest már annyira instabil, hogy rálépni is veszélyes. Az alfa és a Z generáció sajátosságairól tartott előadást Berecki Enikő generációkutató az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán. A szoljon.hu beszámolója szerint a mai fiatalok gondolkodásáról, kommunikációjáról és viselkedéséről is szó volt. Az előadás a pedagógusokat és a szülőket érintő mindennapi kihívásokat is bemutatta. Ismét változékonyabb időjárás körvonalazódik térségünkben. A napsütés mellett gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők is az égen. Időnként záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Nem egész napos esőre kell készülni, inkább gyorsan átvonuló csapadékgócok érkezhetnek. A szél több alkalommal megélénkülhet, főként záporok környezetében erősebb lökések is előfordulhatnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Kellemes hétvégét kívánok, a stúdióban ismételtem Fodor Attila. Egy nagyszerű zenei összeállítással tesszük kellemesebbé a pihenést. Itt lesz a Halott Pénz, Emily Sandé, Szakács Gergő, Sting és Ákos, meg most egy angol kedvenc, a Blue, listavezető volt korábban a dal, a One Love szól már is.
1: 102.4 Best FM.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Jövő hét közepéig maradhat a csapadékosabb, szellesebb időjárás. Holnap is sokfelé kell számítanunk esőkre, záporokra, és a legmagasabb hőmérséklet 16 fok körül alakulhat majd a térségben. Hétfőn már kicsit jobb idő várható, ekkor 19 fok is lehet, de továbbra is előfordulhatnak esők, záporok. A mostani infók alapján a jövő hét közepétől emelkednek ismételten a napi maximumok, akkortól 25-27 fok is lehet majd Szolnok környezetében. Ma viszont még a botondokat is felköszöntjük a névnapjukon, ráadásul 1929-ben ekkor adták át először az Oscar-díjakat, Esztergomban pedig 1881-ben alakult meg a Magyar Vöröskereszt. Mi pedig összehoztuk a legjobbakat erre a hétvégére is, most a US Free dalát hallgatjuk, a Cantaloupe-ot.

102.4 Best FM a legjobb zenék, és jönnek most a programajánlatok is. Mit nem mondok, Kis Ádám önálló este Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Házban jövő csütörtökön 18 órától látható. Rákász Gergő lemez bemutató koncertje Martfűn a Városi Művelődési Házban látható május 22-én pénteken 17 órától. Töröki Szárnyas Fesztivál Törökszent Miklóson a Városi Strandfürdőn május 23-án szombaton fellép a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black. Kevi Juhász Fesztivál Turkevén a Petőfi téren és a Ligetben május 23 és 24-én. Szombaton fellép a Bagosi Brothers Company, vasárnap pedig a Carson Kóma is látható többek között. Művészetek és mesterségek napja Poroszlón a Millenniumi Parkban bemutatókkal, táncázzal, valamint a Tisza Tavi települések expójával május 23-án szombaton. A Sárik Péter Trió és Berki Tamás koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban május 25-én hétfőn 19 órától látható. A Titok egy este Danny Blue-val május 28-án csütörtökön 19 órától kisújszálláson a Vigadóban. Valahol Amerika, Bombom Musical a Tisza Ligetben május 28-án csütörtökön 19.30-tól. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilkó koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban május 30-án szombaton este látható. 10. Palacsinta Fesztivál Szolnokon május 29-én pénteken fellép LL Junior és zenekara, K. Kevin és a Volmár, szombaton a Follow the Flow, Dash és Breda Bia többek között. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál május 30-án szombaton 10-15-től a Rutkai Bandával, 15 órától a Kolompos Együttessel, 17 órától pedig az Alma Együttessel. Aranyosi Péter önálló este Jászkara Jenőn a Petőfi Művelődési Házban látható május 31-én vasárnap 18 órától. Városi Gyerek Napszolnokon a Tisza Ligetben május 31-én 10 órától ugrálóvárral, kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Óperenciás Együttessel, 16 órától Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Plegyka faluban május 31-én délután 2-től Kozombolisszal, Manóbohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között ugrálóvárral. A meseszép Szenegálból érkezik most Ékon, és az ő dala a Lonely a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Hétvégén is sok helyen kell figyelni a térségben. Hozok egy hosszabb listát a korlátozásokról most. A 4-es úton a 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munkálat miatt van korlátozás. Dolgoznak még a 223-as kilométernél is. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között sávlezárás mellett lehet autózni. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Csatornáznak Tiszainokán, Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás. Abony és Törtel között is még korlátozzák a forgalmat. Albertirsán lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 33-ason a 106-os kilométernél útépítés miatt kell lassabban haladni. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Abonyban az Újszászi úton a 31-22-esen útépítés miatt van útszűkület. A 42-05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Tiszatenyőnél a Martfű Törökszent Miklós összekötő úton is útépítést végeznek. Hajdúszoboszlón a Szobáti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Püspökladányban a Kálvin térnél ugyancsak útszűkület van. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás van. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni, de Kömlő és Besenyő telek között is dolgoznak. Munkálkodnak Pé és Tarna Szent Miklós között, Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton, Nagykőrösön a Szolnoki úton, Karcagon a Dózsa-György úton, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton is korlátozásra kell számítani. Tápiószelén a Pesti úton vannak korlátozások. A sebesség ne változzon, csak a BPM, erről viszont mi gondoskodunk. A Bumfunk MC's jön most a 102.4 Best

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Zajlik a parkolók takarítása Szolnokon. Útfelújítás indul Karcagon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket ne nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Zajlik a fizető parkolók takarítása Szolnokon. A munkálatok október végéig tartanak. Tudatta a szoljon.hu. A tisztítást ütemezetten, főként hétvégén végzi az NHS Zonuk ZRT, hogy a lehető legkevésbé zavarja a forgalmat. A társaság arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett jelzőtáblákat, mert az ott parkoló járművek akadályozhatják a munkát, és a felverődő szennyeződés kárt is okozhat. A szabálytalanul parkolókkal szemben intézkedhet a közterületfelügyelet. Az ütemtervről és az alternatív parkolási lehetőségekről a szolgáltató honlapján lehet tájékozódni. Megújul a Dózsa-György út Karcagon a református templomtól a Vágóhíd úti település tábláig. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a beruházás során a teljes útszakasz burkolata, patkája és árka is megújul. A munkálatok idején félpályás forgalomkorlátozásra kell számítani, lámpás és jelzőrös irányítással, ezért torlódások is kialakulhatnak. A kivitelezés a buszmegállókat is érinti, ideiglenes leszállóhelyeket jelölnek ki. A lakosságot arra kérik, hogy lehetőség szerint az ingatlanokon belül parkoljanak, és a bejárókat hagyják szabadon. A kommunális hulladék elszállítása a felújítás idején is zavartalan marad. A munkálatok várhatóan július közepéig tartanak Karcagon. Ma van a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek középpontjában.
3: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
1: A tartósan alacsony vízállás miatt pusztulni kezdhetnek a Tiszában álló több száz éves szolnoki híd cölöpök. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A 16.-17. századi törökkori és későbbi fahidak maradványai idén már május közepén láthatóvá váltak, jóval korábban a megszokottnál. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze szerint a tölgyfa szerkezeteket a víz védi, kiszáradáskor azonban korhadni, repedezni és deformálódni kezdenek. Minél tovább maradnak szárazon a közel 500 éves cölöpök, annál gyorsabban romlik az állapotuk. Az idei évben várhatóan elmarad a zöld árhullám is, amely korábban víz alatt tartotta a maradványokat. A régész szerint a megőrzéshez speciális konzerválásra és külön tárolásra lenne szükség. Erre azonban jelenleg nincs pénz. Jubileumi pontgyűjtő játék indult Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Szolnokon, Tiszaföldváron és Tiszafüreden érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A résztvevőknek kihelyezett kódokat kell megtalálniuk, a cél pedig legalább 150 pont összegyűjtése október 31-ig. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvénysorozat ma kezdődik Kecskemét és Lakitelek térségében. Majd szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat. Mondta el Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
4: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
1: Regisztrációhoz kötik a LOM elszállítását Szolnokon az idei évtől. A szoljon.hu információi szerint a jelentkezés már elindult, május 31-ig kérhetik a szolgáltatást az érintettek. Évente egyszer viszik el a feleslegessé vált tárgyakat, előre egyeztetett időpontban június eleje és év vége között. Egy ingatlan elől legfeljebb 3 köbméternyi hulladékot szállítanak el. Családi háznál a tulajdonos, társasháznál a közös képviselő intézi az igénylést. A kidobásra szánt dolgokat a megbeszélt napon az utcára kell kitenni, az épületbe nem mennek be a dolgozók. A változtatással tisztább környezetet és kevesebb illegális lerakót szeretnének. Szolnokon rendezik július 10-én a Sárkányhajó selejtező sorozat zárófordulóját, amely az egyetemi világbajnokságra juttatja a legjobb csapatokat. A 3 állomásos sorozat részeként Sárospatak és Szeged után érkeznek a versenyzők a Tiszaparti városba, ahol eldől, kik jutnak tovább. Minden fordulóban a két legjobb egyetemi csapat szerez indulási jogot az augusztusi világbajnokságra, melynek sukkoró ad otthont. A versenyeket a Magyar Kajakkenu Szövetség szabályai szerint bonyolítják le, 10 fős egységekkel 200 méteres távon. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány. Mondta el rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
5: Elvirágzott a repce, igen kevés mézzük lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézen, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős mécsvádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Látványosan romlik a Szent István híd közelében fekvő szolnoki hajóroncs. Az egykori vasúszály a 70-es években süllyedt el, az alacsony tiszai vízállás miatt pedig az elmúlt években egyre többször bukkant elő. A szoljon.hu-nak a Damjanics János Múzeum régésze jelezte, hogy az elmúlt egy évben nagyobb károk keletkeztek a hajótestben, mint az előző évtizedekben. Kertész Róbert elmondta a lapnak, hogy a víz korábban megóvta a szerkezetet. A levegő és az oxigén viszont felgyorsítja a korróziót. A hajótest már annyira instabil, hogy rálépni is veszélyes. Az alfa és a Z generáció sajátosságairól tartott előadást Berecki Enikő generációkutató az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán. A szoljon.hu beszámolója szerint a mai fiatalok gondolkodásáról, kommunikációjáról és viselkedéséről is szó volt. Az előadás a pedagógusokat és a szülőket érintő mindennapi kihívásokat is bemutatta. Ismét változékonyabb időjárás körvonalazódik térségünkben. A napsütés mellett gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők is az égen. Időnként záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Nem egész napos esőre kell készülni, inkább gyorsan átvonuló csapadékgócok érkezhetnek. A szél több alkalommal megélénkülhet, főként záporok környezetében erősebb lökések is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: További jó pihenést kívánok, jövök egy újabb szuper hatossal, Horváth Tamással, Tiájjal és Rihannával, a New Level Empire-rel, Michael Jacksonnal és a szüli napozó Janet Jacksonnal, Denizzel, meg a többszörös listavezető hölgy koszorúval a Pussycat Dolls-szal most. Buttons!
0: 102.4 West

0: megyek el.
1: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Jövő hét közepéig maradhat a csapadékosabb, szellesebb időjárás. Holnap is sok felé kell számítanunk, esőkre, záporokra, és a legmagasabb hőmérséklet 16 fok körül alakulhat majd a térségben. Hétfőn már kicsit jobb idő várható, ekkor 19 fok is lehet, de továbbra is előfordulhatnak esők, záporok. A mostani infók alapján a jövő hét közepétől emelkednek ismételten a napi maximumok, akkortól 25-27 fok is lehet majd Szolnok környezetében. És az időjárás mellett emlékezzünk meg Rodolfóról, a bűvész, érdemes művész 1911-ben ezen a napon született. Szintén ekkor született 1927-ben Máté Erzsi színésznő, Pierce Brosnan 1953-ban, ő James Bondot is alakította, de láthattuk a Panamai Szabóban és a Mamma Mia filmekben is. Ezen a napon van a szülinapja Debra Winger színésznőnek is, a Becéző szavak és a Kék öböl sztárjának, és most van a szülinapja Tori Spellingnek, akit a 90-es években a Beverly Hills 90210 sorozatban láthattunk. Ugyanabból az évtizedből érkezik egy nagyszerű páros, akiknek egyszer sikerült, de akkor nagyon. Chas és Eddie jön, a

0: Elfelejthetetlen slágerei 102.4 Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

102.4 Bass FM a legjobb zenék, és jönnek most a programajánlatok is. Mit nem mondok, Kis Ádám önálló este Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Házban jövő csütörtökön 18 órától látható. Rákász Gergő lemez bemutató koncertje Martfina Városi Művelődési Házban látható május 22-én pénteken 17 órától. Töröki Szárnyas Fesztivál Törökszent Miklóson a Városi Strandfürdőn május 23-án szombaton fellép a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black. Kevi Juhász Fesztivál Turkevén a Petőfi téren és a Ligetben május 23 és 24-én. Szombaton fellép a Bagosi Brothers Company, vasárnap pedig a Carson Kóma is látható többek között. Művészetek és mesterségek napja Poroszlón a Millenniumi Parkban bemutatókkal, táncázzal, valamint a Tisza Tavi Települések expójával május 23-án szombaton. A Sárik Péter Trió és Berki Tamás koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban május 25-én hétfőn 19 órától látható. A Titok egy este Danny Blue-val május 28-án csütörtökön 19 órától kisújszálláson a Vigadóban. Valahol Amerika, Bombom Musical a Tisza Ligetben május 28-án csütörtökön 19.30-tól. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilkó koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban május 30-án szombaton este látható. 10. Palacsinta Fesztivál Szolnokon május 29-én pénteken fellép LL Junior és zenekara, K. Kevin és a Volmár, szombaton a Follow the Flow, Dash és Breda Bia többek között. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál, május 30-án szombaton, 10-15-től a Rutkai Bandával, 15 órától a Kolompos Együttessel, 17 órától pedig az Alma Együttessel. Aranyosi Péter önálló este Jászkara Jenőn a Petőfi Művelődési Házban látható, május 31-én vasárnap 18 órától. Városi Gyereknap Szolnokon a Tisza Ligetben május 31-én 10 órától ugrálóvárral, kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Operenciás Együttessel, 16 órától Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Plegyka faluban május 31-én délután 2-től Kozombolisszal, Manó Bohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között ugrálóvárral. Köszi, hogy ezt a szombatot is együtt töltjük, most a Krisztál dalát játsszuk, Vigyázz rám, a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Hétvégén is sok helyen kell figyelni a térségben. Hozok egy hosszabb listát a korlátozásokról most. A 4-es úton a 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munkálat miatt van korlátozás. Dolgoznak még a 223-as kilométernél is. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között sávlezárás mellett lehet autózni. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Csatornáznak Tiszainokán, Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás. Abony és Törtel között is még korlátozzák a forgalmat. Albertirsán lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 33-ason a 106-os kilométernél útépítés miatt kell lassabban haladni. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Abonyban az Újszászi úton a 31-22-esen útépítés miatt van útszűkület. A 42-05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Tiszatenyőnél a Martfű Törökszent Miklós összekötő úton is útépítést végeznek. Hajdúszoboszlón a Szobáti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Püspökladányban a Kálvin térnél ugyancsak útszűkület van. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás van. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni, de Kömlő és Besenyő telek között is dolgoznak. Munkálkodnak P és Tarna Szent Miklós között, Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton, Nagykőrösön a Szolnoki úton, Karcagon a Dózsa-György úton, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton is korlátozásra kell számítani. Tápió szelén a Pesti úton vannak korlátozások. Kellemes autókázást kívánunk Colby Kalével és a Bubblyval a 102.4 Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Zajlik a parkolók takarítása Szolnokon. Útfelújítás indul Karcagon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Eitmann Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Zajlik a fizető parkolók takarítása Szolnokon. A munkálatok október végéig tartanak. Tudatta a szoljon.hu. A tisztítást ütemezetten, főként hétvégén végzi az NHS Zonuk ZRT, hogy a lehető legkevésbé zavarja a forgalmat. A társaság arra kéri az autósokat, hogy figyeljék a kihelyezett jelzőtáblákat, mert az ott parkoló járművek akadályozhatják a munkát, és a felverődő szennyeződés kárt is okozhat. A szabálytalanul parkolókkal szemben intézkedhet a közterületfelügyelet. Az ütemtervről és az alternatív parkolási lehetőségekről a szolgáltató honlapján lehet tájékozódni. Megújul a Dózsa-György út Karcagon a református templomtól a Vágóhíd úti település tábláig. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a beruházás során a teljes útszakasz burkolata, patkája és árka is megújul. A munkálatok idején félpályás forgalomkorlátozásra kell számítani, lámpás és jelzőrös irányítással, ezért torlódások is kialakulhatnak. A kivitelezés a buszmegállókat is érinti, ideiglenes leszállóhelyeket jelölnek ki. A lakosságot arra kérik, hogy lehetőség szerint az ingatlanokon belül parkoljanak, és a bejárókat hagyják szabadon. A kommunális hulladék elszállítása a felújítás idején is zavartalan marad. A munkálatok várhatóan július közepéig tartanak Karcagon. Ma van a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek középpontjában.
3: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, és akkor már úgy készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondolja ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
1: A tartósan alacsony vízállás miatt pusztulni kezdhetnek a Tiszában álló több száz éves szolnoki híd cölöpök. Hívta fel a figyelmet a szoljon.hu. A 16.-17. századi törökkori és későbbi fahidak maradványai idén már május közepén láthatóvá váltak, jóval korábban a megszokottnál. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze szerint a tölgyfa szerkezeteket a víz védi, kiszáradáskor azonban korhadni, repedezni és deformálódni kezdenek. Minél tovább maradnak szárazon a közel 500 éves cölöpök, annál gyorsabban romlik az állapotuk. Az idei évben várhatóan elmarad a zöld árhullám is, amely korábban víz alatt tartotta a maradványokat. A régész szerint a megőrzéshez speciális konzerválásra és külön tárolásra lenne szükség. Erre azonban jelenleg nincs pénz. Jubileumi pontgyűjtő játék indult Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fennállásának 150. évfordulója alkalmából. A kezdeményezés célja, hogy a lakosság gyalogosan vagy kerékpárral járja be a térség kulturális, történelmi és természeti értékhelyeit. A játék jelenleg 62 helyszínen, 6 városban, Jászberényben, Karcagon, Mezőtúron, Szolnokon, Tiszaföldváron és Tiszafüreden érhető el, de a kör folyamatosan bővül. A résztvevőknek kihelyezett kódokat kell megtalálniuk, a cél pedig legalább 150 pont összegyűjtése október 31-ig. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadába lépett rendezvénysorozat ma kezdődik Kecskemét és Lakitelek térségében. Majd szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat. Mondta el Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
4: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
1: Regisztrációhoz kötik a LOM elszállítását Szolnokon az idei évtől. A szoljon.hu információi szerint a jelentkezés már elindult. Május 31-ig kérhetik a szolgáltatást az érintettek. Évente egyszer viszik el a feleslegessé vált tárgyakat, előre egyeztetett időpontban június eleje és év vége között. Egy ingatlan elől legfeljebb 3 köbméternyi hulladékot szállítanak el. Családi háznál a tulajdonos, társasháznál a közös képviselő intézi az igénylést. A kidobásra szánt dolgokat a megbeszélt napon az utcára kell kitenni, az épületbe nem mennek be a dolgozók. A változtatással tisztább környezetet és kevesebb illegális lerakót szeretnének. Szolnokon rendezik július 10-én a Sárkányhajó selejtező sorozat zárófordulóját, amely az egyetemi világbajnokságra juttatja a legjobb csapatokat. A 3 állomásos sorozat részeként Sárospatak és Szeged után érkeznek a versenyzők a Tiszaparti városba, ahol eldől, kik jutnak tovább. Minden fordulóban a 2 legjobb egyetemi csapat szerez indulási jogot az augusztusi világbajnokságra, melynek Sukkoró ad otthont. A versenyeket a Magyar Kajakkenu Szövetség szabályai szerint bonyolítják le, 10 fős egységekkel 200 méteres távon. Komoly gondokat okoz az aszály a méhészeknek. A repce több helyen alig vagy egyáltalán nem adott idén nektárt, eközben pedig már az akácosokat is veszélyezteti a csapadékhiány. Mondta a rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
5: Elvirágzott a repce, igen kevés mézünk lett, ennek több oka van, elsődlegesen az aszály, száraz időben nem mézel, a növények nem adnak nektárt, másodszorban a virágzás nagy részén hideg volt a levegő, és nagyon fújt a szél, ami szintén kedvezőtlen méhek szempontjából a nektár begyűjtésére, akik nagyon jó erős mécsvádokkal teleltek ki, ők tudnak jó eredményt felmutatni, de országos szinten 10 év leggyengébb repce termése lett 2026-ban.
1: Látványosan romlik a Szent István híd közelében fekvő szolnoki hajóroncs. Az egykori vasúszály a 70-es években süllyedt el, az alacsony tiszai vízállás miatt pedig az elmúlt években egyre többször bukkant elő. A szoljon.hu-nak a Damjanich János Múzeum régésze jelezte, hogy az elmúlt egy évben nagyobb károk keletkeztek a hajótestben, mint az előző évtizedekben. Kertész Róbert elmondta a lapnak, hogy a víz korábban megóvta a szerkezetet. A levegő és az oxigén viszont felgyorsítja a korróziót. A hajótest már annyira instabil, hogy rálépni is veszélyes. Az alfa és a Z generáció sajátosságairól tartott előadást Berecki Enikő generációkutató az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi kampuszán. A szoljon.hu beszámolója szerint a mai fiatalok gondolkodásáról, kommunikációjáról és viselkedéséről is szó volt. Az előadás a pedagógusokat és a szülőket érintő mindennapi kihívásokat is bemutatta. Ismét változékonyabb időjárás körvonalazódik térségünkben. A napsütés mellett gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők is az égen. Időnként záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Nem egész napos esőre kell készülni, inkább gyorsan átvonuló csapadékgócok érkezhetnek. A szél több alkalommal megélénkülhet, főként záporok környezetében erősebb lökések is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Shakiráról mindig is tudtuk, hogy a latin világban az egyik legnépszerűbb. Olyannyira, hogy most május elején a Copacabanán adott egy ingyenes koncertet 2 millió ember előtt. Egészen elképesztő. Jön majd hamarosan az énekesnő, de most még itt a Gorillaz dala.
0: 102.4 Veszte fel.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Jövő hét közepéig maradhat a csapadékosabb, szelesebb időjárás. Holnap is sokfelé kell számítanunk, esőkre, záporokra, és a legmagasabb hőmérséklet 16 fok körül alakulhat majd a térségben. Hétfőn már kicsit jobb idő várható, ekkor 19 fok is lehet, de továbbra is előfordulhatnak esők, záporok. A mostani infók alapján a jövő hét közepétől emelkednek ismételten a napi maximumok, akkortól 25-27 fok is lehet majd Szolnok környezetében. Nem csak a májusi eső, de a májusi dalok is aranyat ígérnek. Például, ha azt veszük, hogy 1987-ben ilyenkor a U2 vezeti 3 hétig az amerikai listát a With or Without You-val. És ma van Janet Jackson születésnapja, a testvérek között ő a legfiatalabb, legsikeresebb dalai között a Nasty-t, a Together Again-t, a When I Think of You-t, az All for You-t, és a 93-as That's the Way Love Goes-t is említhetjük, ami ráadásul pont ilyenkor rekordhosszan 8 hétig állt az amerikai lista élén. Még mindig a 90-es éveknél maradunk zenében, a Spike és a Respect most a 102.4 Best FM-en.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék, és jönnek most a programajánlatok is. Mit nem mondok, Kis Ádám önálló este Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Házban jövő csütörtökön 18 órától látható. Rákász Gergő lemez bemutató koncertje Martfűn a Városi Művelődési Házban látható május 22-én pénteken 17 órától. Töröki Szárnyas Fesztivál Törökszent Miklóson a Városi Strandfürdőn május 23-án szombaton fellép a Quintet, a Mystery Gang és a Back to Black. Kevi Juhász Fesztivál Turkevén a Petőfi téren és a Ligetben május 23 és 24-én. Szombaton fellép a Bagosi Brothers Company, vasárnap pedig a Carson Kóma is látható többek között. Művészetek és mesterségek napja Poroszlón a Millenniumi Parkban bemutatókkal, táncázzal, valamint a Tisza Tavi Települések expójával május 23-án szombaton. A Sárik Péter Trió és Berki Tamás koncertje Cegléden a Kossuth Művelődési Központban május 25-én hétfőn 19 órától látható. A Titok egy este Danny Blue-val május 28-án csütörtökön 19 órától kisújszálláson a Vigadóban. Valahol Amerika Bombom Musical a Tisza Ligetben május 28-án csütörtökön 19.30-tól. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli és Takács Vilkó koncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban május 30-án szombaton este látható. 10. Palacsinta Fesztivál Szolnokon május 29-én pénteken fellép LL Junior és zenekara, K. Kevin és a Volmár, szombaton a Follow the Flow, Dash és Breda Bia többek között. A Palacsinta Fesztiválon idén is lesz Csintalan Kölyök Fesztivál május 30-án szombaton 10-15-től a Rutkai Bandával, 15 órától a Kolompos Együttessel, 17 órától pedig az Alma Együttessel. Aranyosi Péter önálló este Jászkara Jenőn a Petőfi Művelődési Házban látható május 31-én vasárnap 18 órától. Városi Gyerek Napszolnokon a Tisza Ligetben május 31-én 10 órától ugrálóvárral, kalandparkkal, kézműves foglalkozásokkal, 14 órától az Óperenciás Együttessel, 16 órától Halász Judit koncertjével. Gyereknap a Plegyka faluban május 31-én délután 2-től Kozombolisszal, Manóbohóccal, kutyás bemutatóval, népi játékokkal és többek között ugrálóvárral. A nagyszerű hangú Tolvaj Renivel folytatjuk a hétvégét, Hagylak menni a 102.4 Best FM-en.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Hétvégén is sok helyen kell figyelni a térségben. Hozok egy hosszabb listát a korlátozásokról most. A 4-es úton a 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munkálat miatt van korlátozás. Dolgoznak még a 223-as kilométernél is. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között sávlezárás mellett lehet autózni. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Csatornáznak Tiszainokán, Százberek és Jászladány között útépítés miatt van korlátozás. Abony és Törtel között is még korlátozzák a forgalmat. Albertirsán lezárták a Bicskei utat útépítés miatt. A 33-ason a 106-os kilométernél útépítés miatt kell lassabban haladni. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető úton. Félpályás lezárás van Gyomaendrőd és Dévaványa között. Abonyban az Újszászi úton a 31-22-esen útépítés miatt van útszűkület. A 42-05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Tiszatenyőnél a Martfű Török-Szent Miklós összekötő úton is útépítést végeznek. Hajdúszoboszlón a Szobáti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Püspökladányban a Kálvin térnél ugyancsak útszűkület van. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályást lezárás van. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni, de Kömlő és Besenyőtelek között is dolgoznak. Munkálkodnak Pé és Tarna-Szent Miklós között, Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton, Nagykőrösön a Szolnoki úton, Karcagon a Dózsa-György úton, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton is korlátozásra kell számítani. Tápió szelén a Pesti úton vannak korlátozások. Egy olasz autóban talán még stílusosabb, de azért itt van most velünk Tiziano Ferro dala Perdono, meg Hatola Night Shift. Fodor Attila vagyok, további jó hétvégét a 102.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rózsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Másképp használhatjuk fel a szép kártyán lévő összegeket. Megnyílt a Noé bárkája Szegeden. Záporok, zivatarok a folytatásban is lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozást ér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásával kapcsolatban. Eszerint a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a kártyára két évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most elsősorban azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük ezt meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Több mint 500 elesett ukrán katona földi maradványait adta vissza Oroszország Ukrajnának, miközben a héten egy jelentős fogolycsere is lezajlott. 205-205 katona térhetett haza mindkét oldalról. Közben újabb drónháború zajlik. Ukrajna csak nem 300 orosz eszközt észlelt, amelyek közül több célba is ért a keleti és déli térségekben. Oroszország szerint 7 Moszkva felé tartó ukrán drónt semmisítettek meg. Új különleges látványosságok a szegedi fűvészkertben. Megnyílt a Noé bárkája című gyűjtemény, ahol egy helyen mutatják be a hazánkban őshonos ritka és fokozottan védett növényfajokat. A botanikus kertben évtizedek óta őrzött értékek közül 142 faj kapott helyet az új bemutató térben, amely igazi természetvédelmi kuriózum. Emellett bejárható a tudós nők ösvénye is, amely a Szegedi Tudomány Egyetemhez kötődő kiemelkedő női kutatók előtt tiszteleg tudományos örök ségüket állítva reflektorfénybe. Tragédiával ért véget egy extrém barlangi merülés a Maldív-szigeteken. 5 olasz búvár tűnt el, mint egy 50 méter mély víz alatti barlangrendszerben. Közülük eddig egy holttestet találtak meg. A mentő akció közben életét vesztette egy katonai búvár is, aki a kutatásban vett részt. A mentést a rossz időjárás és a veszélyes szűk járatok nehezítik. A hatóságok szerint a barlang feltárása rendkívül kockázatos, miközben Olaszország speciális szakértőket küld a helyszínre az áldozat felkutatására. Csupán időszakosan szakadozhat fel a felhőzet, borult lesz az ég. Több helyen várható a folytatásban is eső zápor, az éjszaka első felében a keleti tájakon akár zivatar hullámok is kialakulhatnak. Holnap a csapadék súlypontja egyre inkább a középső és a keleti ország rész fölé helyeződik át. Sok helyen lehet zápor, zivatar, a legmagasabb hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb, míg a naposabb területeken a magasabb értékeket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma van a lisztérzékenység világnapja. Orbán Viktor nyilatkozott a végkielégítéséről. Továbbra is záporok, zivatarok várhatók. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő a közösségi oldalán jelezte, amint megérkezik hozzá a pénz, átutalja a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak. Az erről szóló levelet is megosztotta. Magyar Péter miniszterelnök a héten felszólította az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert szerinte tönkretették az országot. A miniszterek jótékony célú felajánlására egyébként rábólintott a kabinet, ám Magyar Péter közölte, a kormányzat fogja elutalni az összeget a kárpátaljai gyermekotthonnak. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára, jelentette be a tárcavezető. Gajdos László a közösségi oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. A miniszter szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. Ma van a cölikália világ. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indult. Koltai Tündét, a Magyar Cölikália Egyesület elnökét arról kérdeztük, idén mi áll ennek középpontjában.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük. És az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
1: A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt. Az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. Borult lesz az ég a Tiszántúlon és északkeleten, valamint hajnalban a Nyugat-Dunántúlon lehet leginkább felszakadozás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Holnap még sok felé várható eső zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. A hőmérséklet délután általában 13 és 20 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol 11-12, még Szabolcsban 21-22 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Itthon kulturális fordulat jöhet. Bajnok lett az Eto a labdarúgó fizligában. Továbbra is esőre, záporra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A Tisza kormány kulturális fordulatot ígér, Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint visszaadják az intézmények szakmai önállóságát, rendezik a közgyűjteményi dolgozók bérét, leállítják a múzeumi költöztetéseket és felszámolják a túlzott központosítást. A Magyar Nemzeti Múzeumban elhangzott bejelentés szerint a jövőben a kultúra működését nem politikai szempontok, hanem a szabadság elve határozza meg. A tervek szerint az átalakítások úgy valósulnak meg, hogy közben a múzeumok mindennapi működése zavartalan maradjon. Komoly erdőtűzvédelmi szezonra készül Horvátország. Az év első hónapjaiban jelentősen nőtt a tűzesetek száma, a leégett területek nagysága pedig drámai emelkedést mutat a tavalyi adatokhoz képest. A hatóságok szerint már most jóval nagyobb terhelés alatt dolgoznak a tűzoltók, ezért országos gyakorlatokkal, új felszerelésekkel és megerősített készenléttel készülnek a nyárra. Több ezer tűzoltót mozgósítanak, fejlesztik az erdővédelmi infrastruktúrát, és a szabadtéri tűzgyújtási tilalmat akár a szokásosnál korábban is bevezethetik. Több embert elgázolt egy autós az észak-olaszországi Modena belvárosában. Rendőrségi információk szerint heten sérültek meg. Az autót vezető 30 éves marokkói származású olasz állampolgárt elkapták a rendőrök. A férfi nagy sebességgel hajtott a tömegbe, majd egy kirakatnak csapódott. 13 év után ismét magyar bajnok az Eto. Borbély Balázs együttese a labdarúgó fizliga utolsó fordulójában 1-0-ra nyert Kisvárdán. Ezzel bebiztosította az aranyérmet. A győri klub története 5. bajnoki címét ünnepelheti, és a következő idényben a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat. Az Eto az első körben kapcsolódik be a párharc első mérkőzését, július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később rendezik. További eredmények: Ferencvár Zalaegerszeg 3-0, Debrecen Újpest 2-1 és Diósgyőr Paks 1-3. A bajnokságban a Győr mögött a Fradi végzett másodikként, és a paksiak szerezték meg a bronzérmet. Csupán időszakosan szakadozhat fel a felhőzet, borult lesz az ég. Több helyen várható a folytatásban is eső zápor, az éjszaka első felében a keleti tájakon akár zivatar hullámok is kialakulhatnak. Holnap a csapadék súlypontja egyre inkább a középső és a keleti ország rész fölé helyeződik át. Sok helyen lehet zápor, zivatar, a legmagasabb hőmérséklet 11 és 22 fok között alakul. A felhősebb középső részeken mérhetjük az alacsonyabb, míg a naposabb területeken a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvég első napja, és nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a szombattól. Nem is húzom az időt, a Kosin kezd, ez a Catch.
2: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk tökéletesen képviselte azt a korszakot, amikor a dance zene tele volt még pozitív energiával és önfelett hangulattal. Erős beatek, rebbetétek és egy fülbemászó refrém, egyszerre játékos és lendületes, és nagy valószínűséggel ezért működik még most is. Ez a Cut and Move és a Get Serious.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, több nemzetközi lap beszámolója szerint újra válságba kerülhetett Justin Timberlake és felesége Jessica Biel házassága. A hírek alapján a színésznő türelme állítólag a végéhez közeledik, miután az énekest 2024-ben ittas vezetés gyanújával letartóztatták, és az ügyet övező figyelem azóta sem csillapodott. Egy benfentes úgy nyilatkozott, hogy Jessica Bielnél betelt a pohár, és állítólag ultimátumot is adott a férjének. Ha Timberlake ismét hibázik, készen áll komoly döntést hozni a kapcsolatukat illetően. Ajajajajaj. Ugyanez a forrás azt is hozzátette, hogy a színésznő már nem sokáig képes türelmet tanúsítani a férje felé. Ejnye, bejnye. Justin. Hát állj Jessica elé, és énekeld el neki a következő dalt, ami nem más, mint a Señorita.

Ezt a fem a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő úriember a 2000-es évek elején új szint hozott a hip-hop világába, könnyedebb, dallamosabb stílusával. Ráadásul a Ride With Me az egyik legnagyobb áttörést hozó slágere lett, úgyhogy én nem ellenkezem, hanem inkább indítom, jön Nelly

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik egy ironikus dal, ami a nőkkel szembeni elvárásokról és a korlátokról beszél, egy kis humorral megfűszerezve. Ez társul Gwen Stefani különleges előadásmódja, ami biztos recept a sikerhez. Tegyük a szívünkre a kezünket, ez tényleg így van. Jön a No Doubt, ez a Just a Girl.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Aszbesztszennyezés ügyben fontos kormányzati döntések jöhetnek. Hétfőn lesz a múzeumi világnap. Shakira egy újabb labdarúgó VB hivatalos dalát énekelte el. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Hétfői ülésén tárgyal a kormány a Nyugat-Dunántúlt érintő aszbesztszennyezés kezeléséről. Számos településre került, illetve kerülhetett az Ausztriából származó kőzúzalékból. Vas, Zala, valamint Győr, Moson, Sopron vármegyébe. Az élő környezetért felelős miniszter a héten jelentette be, minden segítséget megadnak az önkormányzatoknak. Gajdos László hangsúlyozta, a veszély elhárítása után kifizettetik a felelősökkel a költségeket. Hozzátette, magyar-osztrák kormányközi tárgyalásokra is szükség lesz. Tisztázni kell ugyanis, hogy hogyan kerülhetett kereskedelmi forgalomba szennyezett, egészségkárosító építőanyag. Kedden két napos hivatalos látogatásra Kínába érkezik Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök Pekingben Xi Jinpinggel tárgyal a kétoldalú kapcsolatok további erősítéséről, valamint aktuális nemzeti térségi ügyekről. A program szerint több államközi megállapodást is aláírnak, emellett Putyin találkozik Li Qiang kínai miniszterelnökkel is. A vizit központjában Moszkva és Peking stratégiai együttműködésének további mélyítése áll. Rendhagyó programokkal, hosszabb nyitvatartással és országos eseménysorozattal ünneplik hétfőn a múzeumi világnapot. Az idei nemzetközi kezdeményezés központi üzenete, hogy a múzeumok képesek hidat építeni a társadalmi és kulturális különbségek között. A programsorozat már a hétvégén elindult, a múzeumok majálisa a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében várja az érdeklődőket, miközben Budapesten és több vidéki városban, köztük Győrben, Nyíregyházán és Szentendrén is különleges tárlatokkal és élményprogramokkal készülnek. Szűk egy hónappal a június 11-i rajt előtt bemutatták a labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát. A Die Die-t Shakira énekli, így 16 év után ismét az ő száma népszerűsíti a tornát. A felvétel klipjében feltűnik Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Zinedine Zidane is. A Die Die olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk, ez a buzdítás japánul, olaszul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a nótában. Egyelőre nem tágítanak a felhők, sokfelé lesz zápor, zivatar, a részleteket azonnal mondom. Borult lesz az ég a Tiszántúlon és északkeleten, valamint hajnalban a Nyugat-Dunántúlon lehet leginkább felszakadozás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Holnap még sokfelé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. A hőmérséklet délután általában 13 és 20 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol 11-12, még Szabolcsban 21-22 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem nagyon jól vagytok, remélem jól telik az este, és remélem meg vagytok elégedve a zenei felhozatallal. Most egy igazi istennő kezdi ezt az órát, ő nem más, mint Beyoncé és a Naughty Girl.
2: Ez a Night Shift, a

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. This is...

Best FM a legjobb zenék. Country alapok társulnak a modern pop-rock hangzása. Első hallásra kicsit furcsának tűnhet, de Shania Twain megmutatta, hogy ez egy tökéletes L1 lehet. Jön a Man I Feel Like a Woman. Ennyi. Let's go, girls.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én úgy tudom elképzelni, hogy egy családi vacsoránál unatkoztak a testvérek és rokonok, és arra jutottak, hogy a tradicionális ír folkzenét egy picit megreformálják, átformálják, ezzel leigázva a félzenei világot. Hát ez szerintem a korsz történeteit zanzásítva. Jön a Breathless.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagy szó, hogy 2007-ben, amikor megjelent a Girlfriend, akkor első körben online videós sláger lett, majd a biztonság kedvéért több nyelven is készült belőle feldolgozás. Avril Lavigne mondjuk boldog lehetett, nem csoda, hiszen 2007-ben online atomsláger, na az a nagy szó. Na mindegy, jön még egyszer Avril Lavigne és a Girlfriend.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, egy elképesztő dal következik, ami egy nagyon komoly párosítás. Mondhatni, hogy egy különleges párosítás. Érzelmes hangulat és klubzenei alap. Ezt tette a Missinget egy időtálló klasszikussá. Everything But The Girl az előadó. Így még lehet, hogy sok embernek nem mond olyan sok mindent, de hogyha meghalljátok, és hogy már szólaltunk, akkor már tudjátok, hogy miről van szó. Úgyhogy induljon!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Orbán Viktor nyilatkozott a végkielégítéséről. A labdarúgó fizligában aranyérmes a Győr, továbbra is esőre, záporra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő a közösségi oldalán jelezte, amint megérkezik hozzá a pénz, átutalja a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak. Az erről szóló levelet is megosztotta. Magyar Péter miniszterelnök a héten felszólította az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert szerinte tönkretették az országot. A miniszterek jótékony célú felajánlására egyébként rábólintott a kabinet, ám Magyar Péter közölte, a kormányzat fogja elutalni az összeget a kárpátaljai gyermekotthonnak. Kelemen Ágnes lesz az élő környezetért felelős minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára, jelentette be a tárcavezető. Gajdos László a közösségi oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. A miniszter szerint a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömösön. Egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt. Az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. 13 év után ismét magyar bajnok az Eto. Borbély Balázs együttese a labdarúgó fizliga utolsó fordulójában 1-0-ra nyert Kisvárdán. Ezzel bebiztosította az aranyérmet. A győri klub története 5. bajnoki címét ünnepelheti, és a következő idényben a Bajnokok Ligája selejtezőjében indulhat. Az Eto az első körben kapcsolódik be a párharc első mérkőzését, július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később rendezik. További eredmények: Ferencvár Hozza Legerszeg 3-0, Debrecen Újpest 2-1 és Diósgyőr Paks 1-3. A bajnokságban a Győr mögött a Fradi végzett másodikként, és a paksiak szerezték meg a bronzérmet. Borult lesz az ég a Tiszántúlon és északkeleten, valamint hajnalban a Nyugat-Dunántúlon lehet leginkább felszakadozás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Holnap még sok felé várható eső, zápor, északkeleten kevés helyen zivatar is. A hőmérséklet délután általában 13 és 20 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos Kelet-Dunántúlon néhol 11-12, még Szabolcsban 21-22 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 10 óra után pár perccel Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás szombat éjszakát kívánok mindenkinek. 10 óra után már szerintem lehet használni azt, hogy éjszakát. Na mindegy is, egy a lényeg, hogy a legjobb zenék nálunk szólnak, és abból még lesz bőven a maradék 2 órában. A Killers kezd, ez a Human.
0: Ez a Night Shift.

Best FM, a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jött el az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljes mértékben bajban vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele! Holnap 17-én Pascal névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Andorokat, a Brunókat, a Fábiókat, a Fábiuszokat, és a biztonság kedvéért a Vejkéket, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne habozz, holnap reggel az legyen az első dolgot, hogy megfogod a telefonot, és egy SMS vagy egy hívás formájában felköszönted az illetőt. Ennyi, és te leszel a napsztárja. Nálunk pedig érkezik most Jamiroquai, ez a Kent Heat.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy csodás nő érkezik most hozzánk, akit úgy hívnak, hogy Cheryl Cole, a dala pedig a Fight for This Love. A dal produceri munkájában Will.i.am is részt vett, és ez jól hallható is a korszakra jellemző feszes hangzásában. Egy kapcsolatért néha küzdeni is kell. Ezt akarják így megerősíteni, elmondani, belesújkolni az emberekbe, és nagyon igaz is. Na még egyszer, Cheryl Cole, Fight for This Love, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, úgy látszik, hogy a következő dalnak annó meg kellett érnie, mint mondjuk egy jó bornak, vagy egy jó sajtnak, hiszen Gadzsótól a So Many Times-t először 2003 és 2004 környékén adták ki, viszont igazán megfogni az embereket csak 2005-ben tudta, viszont akkor atomvillás slágerré vált, úgyhogy szerintem senki nem bánkodott emiatt. Na, So Many Times, itt most, nálunk, hol? Hát persze, hogy a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk a TLC 1995-ös ikonikus R&B dala, a Waterfalls. A Crazy Sexy Cool albumon jelent meg, és komoly társadalmi kérdéseket firtatott. Ilyen volt például bizonyos dolgoknak a kereskedelme, na meg a járványok. Tudjátok, hogy miről beszélek, hogyha nem, akkor mindenféleképpen nézzetek utána. Eközben viszont hetekig vezette a sláger listákat, és hát híres a refrénjéről, és ezek után nem újdonság, hogy a meggondolatlan életvitelre hívja fel a figyelmet, pontosabban annak káros hatásaira. Na, most már azért csak kijövök ebből, jön a TLC és a Waterfalls.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és hát indul a szombat utolsó órája. Nincs mit tenni, ilyen jó zenék között csak úgy repül az idő, és ez lesz a folytatásban is. DJ Sammy és Luna következik, ez a The Boys of Summer. Na, jöhet már a nyár.
1: Ez a Night Shift, a

0: úgysem felelnél.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán, és hát semmi jóval nem szolgáltok, nagyjából ugyanilyen lesz, mint a mai nap, többször annyi, hogy reggel 14 fokra ébredünk, napközben pedig 15 fok lesz, 2 fokkal hűvösebb, mint a mai nap volt. Viszont a biztonság kedvéért megmarad ez a mediterrán ciklon, esővel, erős széllökésekkel, és a többi, és a többi, és a többi. Úgyhogy nagyon kültéri programot holnapra ne tervezzetek, legalábbis szerintem, hanem inkább hallgassatok bent a lakás meg a ház kényelmébe a Best FM-et, és ilyen dolgokat, mint például Shanice és az I Love Your Smile.

0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevesen tudják, de a következő dalból két hivatalos szövegverzió is létezik. Van egy, ami mondjuk úgy, hogy a felhasználóknak készült, egy pedig a rádióknak. Az eredetiben Legalize It van egy bizonyos szövegrészletben, a rádiósban pedig Recognize It. Szerintem mindenki tudja, hogyha somporról vagy mondjuk a jamaikai zenészekről beszélünk, akkor mit kéne legalizálni, de hát azt ugyebár nem szabad. Viszont felismerni, meg emlékezni rá mindenre. Úgyhogy jön Sean Paul és a We Be Burning.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, az a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na ezt a két oldalt kéne megkeresni, ezt a két oldalt kéne mindenféleképpen lecsekkolni, végig görgetni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig ezt előre is nagyon szépen köszönjük, és hálánkat mindig a legjobb zenékkel fejezzük ki. Most például Kelly Clarkson érkezik nálunk, ez a Since You've Been Gone.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este is így döntötök, hogy velem együtt búcsúztok majd a hétvégétől. Én itt leszek, hiszen Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor találkozunk, addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék. What guys talk about, you know, the finer things in life.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.